Adame, Kanashto, Akiramete, Naki wo misereba mata nakasareru, Ona.

0: C'est un malin, Mr. Jingle.
1: Mr. Jingle ?
0: C'est son nom. Et il a murmuré à mon oreille.
2: Il nous a été rapporté de sources sûres que Mr. Jingles a murmuré à l'oreille que la radio Super Larsen, eh ben, c'était la meilleure.
3: Vous écoutez Super Larsen.
4: De kilenc rajka muzsikált a fülemben, a sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, datalá, oj, dira, datalá, nala, diri, nala. Oj, talá, na, te, diri, latalá, ajá, ajá, diri, nala, datalá, tina, ajá. Odri, datalá, etadri, dala, da, ajá, teri, datalá, nala, diri, nala. Oj, talá, ajá, da, ajá, da, ajá, diri, da, ajá, ajá. Oj, tiri, da, ajá, diri, datalá, ajá, teri, datalá. Hey, kincsem, drága kincsem, a fazék, vagy semmi sincsem, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, te ra da ri di la na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, ta la ri da na ta ri.